adeɛ baako pɛ na yɛwo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye ne na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.